0: A realista lény, tú dolg legyek la music dot mert, én salán, masa visek.
1: The time is now 7 o'clock. PM.